2 darabig. Két-három millió anyagot adnak. Kihúzottam, hogy fölkenem a buszosnál, gyakorlát, és utána húzgálom át. És akkor az olyan vastag, hogy nem az egyikről úgy tudom, hogy ide a csinálom. Yeah.